fangu na ndoti accompagnant. Engbage bagi tereka toso gimbula e kangi mleti. Tchala, Dido Yongo.